Kértem. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: nem számít ki mit érve, hogy senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érve, csak ennyi a feltételem, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak, ha testem le lánca, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani, egekbe repít, egyszer süllyed, mint a

0: önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelm és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a Vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakó keselyű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülőkorosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyállatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását, és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelő sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikari köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

itt. FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést, meg nagyon boldog névnapot a Lászlóknak, őket Isten éltesse. Indul a mai műsor.

0: csik.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában szól a reggeli információs magazinműsor. Alkalmazzunk teendőinkhez a híres Pareto elvet, vagyis a 80-20-as szabályt, amelyet Wilfredo Pareto olasz közgazdász alapozott meg. A módszer lényege, hogy az elért eredményeink 80%-a befektetett energiánk mindössze 20%-ából származik. Hogyha mondjuk nagy takarítás vagy otthoni munka van terben, koncentráljunk csak arra a néhány kulcsfontosságú feladatra, ami a legnagyobb látványos változást hozza, a többi mikroteendőt pedig engedjük el, vagy éppen velük együtt meg lehet. Ez volt a mai nap indító tipp, most vissza a dalokhoz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a mai nap szülötteit. Ma ünnepli születésnapját a pókember filmek sztárja Tobey Maguire, illetve szintén ezen a napon született az Emmy-díjas amerikai rendező és producer, a Lost és a Star Wars produkciók atya, a ma születésnapját ünneplő J.J. Abrams. Ők voltak a mai nap szülöttei. Most vissza a dalokhoz.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában. Itt a reggeli információs magazin műsor, és itt az első óránk vége. No, a következő 60 percben sem hagyok magára senkit. Rádiózunk együtt a folytatásban is hasznos infókkal. Nem akar.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A 27%-os forgalmi adó 5%-ra csökkentését szorgalmazza a hazai zöldség és gyümölcságazat. Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke kifejtette, hogy a lépés segítene kiszűrni a piacról a becslések szerint akár 30%-ot is elérő fekete kereskedelmet, emellett javítaná a hazai termékek versenyképességét a szinte 0%-os áfával behozott importtal szemben. Az árak az elmúlt 15 évben a 3-4-szeresükre emelkedtek, így sokak számára már luxussá vált a zöldség és a gyümölcsvásárlás. Két év után, augusztus 20-án újra kinyit a Miskolc-Tapolcai bar.

Az épületgépészet, a légtechnika és a villamos hálózat, valamint padlófűtést építettek ki a fürdőcsarnokokban és a barlangjáratokban. A fejlesztés az önkormányzati források és az adományok mellett közel 1,3 milliárd forint kormányzati támogatásból valósult meg. A kukorica és a szőlőtermelők megsegítésére készített jogszabálytervezetet az Agrártárca a 2025-ös asszálykárok, valamint a szőlő aranyszínű sárgaság betegség hatásainak kompenzációja.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
4: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Békés megye kedvenc rádiója.
5: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor folytatódik. A mai névnaposaink a Lászlók, mellettük még a Kamillákat is köszönhetjük. Boldog névnapot mindenkinek, indul a második órája a műsornak.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Te mit csinálsz hétvégén?
5: Térkövet nézek.
4: Aha, és hol?
5: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
6: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
7: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 26-ától 27-ig
8: a 0,5 literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1 literes Jägermeister 8390 forint, az 1 literes Aperol 5890 forint, míg a Mionetto Prosecco mindössze 2490 forint.
7: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
9: Miért nem termel a napelemem?
10: Mert koszos haver.
9: És ki mossa le?
11: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
12: Ha vasárnap,
13: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
14: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játék kuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
15: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
16: Reklámot hallottak.

0: kedvenceit. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, és itt a reggeli információs magazin műsor. Egy kis érdekesség, nem tudom, tudták-e, hogy a Békés Csabai Széchenyi liget bejáratánál álló több mint 120 éves páfrányfenyő, asztétikus nevén a Ginkgo biloba, egy valóságos élő kövület, amelynek fajtársai már a dinoszauruszok korában 270 millió évvel ezelőtt is pontosan ugyanígy néztek ki, mint akár ma látható is. Ez volt a mai kis érdekesség, most vissza a dalokhoz.

Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. Csaba Rádió.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A legfrissebb lakáspiaci és életmód beszámolók szerint nagy szemléletváltás zajlik a hazai háztartásokban, ugyanis a tartós nyári hőségriadók miatt idén nyáron drasztikusan megugrott a kereslet a természetes építészeti árnyékolás technika iránt. Több cikk kiemeli, hogy az ingatlan tulajdonosok a drága és magas energiafogyasztású légkondi berendezések kizárólagos használata helyett tömegesen fordulnak most már a zöld homlokzatok, a növénnyel futtatott pergolák és a lombhullató árnyékoló fák telepítése felé. Ez pedig szerintem abszolút követendő példa. Örömteli, hogy elindult ez a tendencia. Most vissza a dologhoz.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

0: things that I've got.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor ér most a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt a két órát. Ma is, holnap is jelentkezem. Minden jót!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Rendőrségi akció zajlott a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikáján, ahol a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda vagyonvisszaszerzési hivatala hajtott végre nyomozati cselekményeket. Az egyetem hivatalos közleménye szerint az intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik, és az intézmény teljes körűen együttműködik a hatóságokkal. Pár órával az akció előtt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a tisztító tűz művelet az egészségügyben is folyamatos lesz a visszaélések felszámolása érdekében. Tört

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kalam Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
2: Miért nem termel a napelemem?
3: Mert koszos haver.
2: És kimossa le?
4: Max Panel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
5: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
6: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
7: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 26-ától 27-ig
8: a 0,5 literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1 literes Jägermeister 8390 forint, az 1 literes Aperol 5890 forint, míg a Mionetto Prosecco mindössze 2490 forint.
7: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
9: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A belga válogatott elsőként, az egyiptomi pedig másodikként jutott tovább a labdarúgó világbajnokság G csoportjából. Belgium Vancouverben 5-1-re legyőzte az utolsóként záró új-zélandi csapatot, így jobb gólkülönbségével megelőzte Egyiptomot, amely Seattle-ben 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Irán még reménykedhet abban, hogy bekerül a 12 csoportból a 8 legjobb harmadik közé. Belgium szerdán Seattle-ben egy csoport harmadikkal küzd meg a 8-at döntőbe jutásért, míg Egyiptom pénteken Dallasban Ausztráliával találkozik. A H csoportból Spanyolország és nagy meglepetésre az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja jutott tovább. Az Európa-bajnok Spanyolország 1-0-ra legyőzte Uruguayt, amely így harmadikként zárt és 2 pontjával nem maradt esélye a legjobb csoport harmadikok közé kerülésre. A másik mérkőzésen a zöldfoki köztársaság gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, így 3 döntetlennel megszerezte a második helyet. A spanyolok csütörtökön a J csoport második helyezettjével találkoznak a 8-at döntőbe jutásért Los Angelesben, míg a zöldfoki köztársaság pénteken a címvédő Argentínával csap össze Miami-ban. A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 4-1-re legyőzte a tartalékosan felálló norvégokat az I csoport bosztoni mérkőzésén, így elsőként jutott tovább, míg rivális a másodikként. A 4-es második találkozóján Szenegál 5-0-ra legyőzte a pont nélkül búcsúzó Irakot, így 3 pontjával és plusz 2-es gólkülönbségével ott lesz a 8 legjobb csoport harmadik mezőnyében is, folytathatja a legjobb 32 között. A franciák kedden egy csoport harmadikkal találkoznak New Yorkban a 8-at döntőbe jutásért, míg a norvégok ugyanezen a napon Elephant John parttal csapnak össze Dallasban.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Yeah.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. június 27-e szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Látványtervek készültek a Békés Csabai közlekedési csomóponthoz. Az év szakdolgozója díjjal ismerték el a vármegyei kórház főnővérét. Több mint 600 riasztásuk volt tavaly a Békés Csabai tűzoltóknak. Esti közös futással ünnepelték Szent Iváni jelét Békés Csabán. Új közlekedési központ, egyfajta városkapu jöhet létre Békés Csabán. A helyközi tömegközlekedési csomópont kialakítására kijött tervpályázat eredményeit kedden ismertették a Csabagyöngye Kulturális Központban. A pályaművek azt mutatják be, hogyan lehetne hatékonyabban összekapcsolni a vasútállomást és a buszpályaudvart, valamint megújítani a környezetet. A pályázat célja az volt, hogy a közel 10 éve felújított vasútállomás és a buszpályaudvar közötti kapcsolat szorosabbá váljon és megoldások szülessenek a két létesítmény jobb kihasználására. Emellett fontos szempont volt, hogy a vasúti és autóbuszos közlekedés mellett a gyalogos, kerékpáros és autós forgalom is gyorsan, biztonságosan és kényelmesen kapcsolódjon egymáshoz. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium területi tervezésért és építésügyi igazgatásért felelős helyettes államtitkára Gombos Márk elmondta, egy olyan korszerű közlekedési csomópont kialakítása volt a cél, amely megfelel a helyi és az országos közlekedési igényeknek. Legyen szó vasútról, autóbuszról vagy kerékpáros közlekedésről. A terv pályázatra 14 pályamű érkezett. A helyettes államtitkár szerint a pályázók több olyan építészeti, városépítészeti és tájépítészeti megoldást is bemutattak, amelyek érdemben hozzájárulhatnak Békés Csaba fejlesztéséhez. Az értékelés során kiemelt szempont volt a biztonságos használhatóság, a különböző közlekedési funkciók egyértelmű elválasztása, valamint a konfliktus helyzetek csökkentése. A zsűri olyan terveket részesített előnyben, amelyek a város kapu jelleg kialakításával méltó érkezés és indulási pontot teremtenének Békés Csabán, miközben új találkozóhelyként is szolgálhatnának a város lakói és az utazók számára. Gombos Márk hozzátette, a legjobbnak ítélt pályaművek nem csak jól működő megoldásokat kínáltak, hanem építészeti szempontból is magas színvonalat képviseltek.

A Békés Vármegyei Központi Kórház traumatológiai és ortopédiai részlegének főnövére az ápolók nemzetközi napja alkalmából vehette át az év szakdolgozója díjat. A kitüntetett szerint az elismerés nem csak számára, hanem az egész osztály számára is nagy büszkeséget jelent. A főnővér elmondta, teljes meglepetésként érte a díj, mivel a jelölésről semmit sem tudott. Úgy érkezett a kórház ünnepségre, hogy egy szakmai előadást hallgat majd meg. Arra azonban nem számított, hogy ő lesz az esemény egyik központi szereplője. Több mint 30 éves pályafutását 1992-ben kezdte a Békés Csabai baleseti osztályon. Azóta a szakma és az osztály is jelentős változásokon ment keresztül, de a betegek iránti elkötelezettsége változatlan maradt. Az elmúlt év különösen nagy kihívást jelentett számára, miután a Békés Csabai és a Gyulai traumatológiai egységek összevonásával egy 71-as 63 szakdolgozót és 5 szakrendelőt magában foglaló szervezeti egység jött létre. A főnövér szerint a siker kulcsa az volt, hogy a korábban eltérő szemlélettel működő csapatok közös célok mentén kezdtek együtt dolgozni. Így már a egységes közösséget alkotnak. Hangsúlyozta, hogy egy vezetőnek egyszerre kell empatikusnak, következetesnek és határozottnak lennie, miközben minden munkatársra és betegre egyaránt figyelmet kell fordítania. Úgy véli, a jó kommunikáció alapvető fontosságú, hiszen minden beteg más, ezért mindenkihez a saját életkorának is helyzetének megfelelő módon kell fordulni. Bár fiatalon még pedagógusnak készült, végül egy barátnője hatására az egészségügyi pályát választotta. Döntését azóta sem bánta meg, és ma is megerősítik hivatásában azok a találkozások, amikor egykori betegei az utcán is felismerik és köszöntik.

0: Több mint 600 alkalommal vonultak tavaly a Békéscsabai hivatásos tűzoltók tűzesetekhez és műszaki mentésekhez. A tapasztalatokat összegző beszámolót a Békéscsabai közgyűlés legutóbbi ülésén tárgyalták, a legtöbb feladatot a 2025 júliusi vihar okozta. A Békéscsabai hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnoka Somogyvári Attila tűzoltóőrnagy elmondta, hogy az állomány a jogszabályi előírásoknak megfelelően magas szakmai színvonalon látta el feladatait. Hozzátette, hogy a szolgálatot teljesítő között több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakemberek is dolgoznak. A parancsnokság 3 gépjármű fecskendővel rendelkezik, amelyek közül 2 Békéscsabán, egy pedig Mezőberényben áll készenlétben. Emellett vízszállító, magasból mentő és műszaki mentőjármű is rendelkezésre áll. A működési területről 2025-ben 968 bejelentés érkezett, szemben az előző évi 936-tal. Miközben a tűzesetek száma 59-el csökkent, a műszaki mentéseké 73-mal emelkedett. Ebben jelentős szerepet játszott a júliusi rendkívüli időjárás, amely viharos, széllel és heves csapadékkal érkezett. A viharkárok miatt Békés vármegyében összesen 1100 riasztást kaptak a tűzoltók, ebből 232 a Békéscsabai működési területet érintette. Békéscsabán a bejelentések száma egy év alatt 565-ről 623-ra nőtt. A lakóingatlanokban és szabadtéren keletkezett tűzek száma ugyan csökkent, és halálos áldozatot egyik sem követelt. 3 esetben azonban 6-an megsérültek, ami szintén keves az előző évinél. A műszaki mentések száma ezzel szemben jelentősen emelkedett. A legtöbb riasztás viharkárokhoz, például kidőlt fák eltávolításához érkezett, de a tűzoltók, gondosórák jelzései, közlekedési balesetek, ajtónyitások és szénmonoxid szivárgások miatt is több alkalommal beavatkoztak. A BSI Békéscsabai futó nagykövetei közös esti futással csatlakoztak a Szent Iváni jeléhez kapcsolódó országos programsorozathoz. A résztvevők egy 7 kilométeres belvárosi útvonalat teljesítettek, miközben az esemény célja a futás népszerűsítése, a rendszeres testmozgás ösztönzése és a közösségépítés volt. A nagy meleg ellenére több mint 30-an jelezték részvételi szándékukat. A futók este 7 óra előtt gyülekeztek a Szent István téren, ahol közös bemelegítés után indultak útnak. Az útvonal az Andrássy úton, a Körösparton és a Derkovics soron vezetett, majd a folyó túloldalán tértek vissza a Szent István térre. Tóth László futó nagykövet elmondta, hogy a közösséget elsősorban amatőr futók alkotják, akiket szeretnének összetartani és rendszeres mozgásra ösztönözni. Hozzátette, hogy az ilyen rendezvények jó lehetőséget teremtenek arra is, hogy a résztvevők futótársakat találjanak, ami a hétköznapi edzéseket is könnyebbé teszi. A BSI Békéscsabai futó nagykövetei egyébként minden vasárnap délelőtt 9 órától szerveznek közös futásokat. Újvári Zsuzsanna futó nagykövet elmondta, hogy a Szent Iváni esemény ötlete is ebből a közösségi kezdeményezésből született. Kiemelte, hogy az év egyik leghosszabb napja jó alkalmat kínált egy esti futás megszervezésére és a sport népszerűsítésére. Az előzetes visszajelzések alapján mintegy 30-an csatlakoztak a programhoz. A résztvevők között olyanok is voltak, akik rendszeresen bekapcsolódnak a közösségi futásokba. Egyikük elmondta, hogy 2 éve fut, és ugyanennyi ideje tagja a közösségnek. Hozzátette, hogy rendszeresen részt vesz a vasárnapi futásokon, ezért amikor értesült a Szent Ivánéi rendezvényről, családjával együtt örömmel csatlakozott a programhoz. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Ellopták, majd visszaszerezték az angol válogatott felszerelését a VB rajt előtt. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. Eltulajdonították az angol válogatott felszerelését Kansas City-ben, azonban végül pozitív vége lett a történetnek. Kellemetlen incidens zavarta meg az angol válogatott világbajnoki felkészülését, miután több edzés felszerelést is elloptak a csapat egyik járművéből. A jó hír azonban az, hogy a hiányzó tárgyak nagy részét már sikerült visszaszerezni, mindösszesen 5 nap a horvátok elleni VB nyitány előtt. A lopás akkor történt, amikor az Angol Labdarúgó Szövetség logisztikai csapata a válogatott új bázisát rendezte be a kansasi Swope Soccer Village-ben. A felszereléseket szállító furgont még nem pakolták ki teljesen, amikor ismeretlenek több tárgyat, főként stoplisokat és edzésfelszereléseket eltulajdonítottak. A helyi rendőrség megerősítette, hogy nyomozást indított az ügyben, és 2 gyanúsítottat már őrizetbe is vettek. A hatóságok szerint a vizsgálat továbbra is folyamatban van. A történtek nem befolyásolták érdemben a csapat felkészülését. Az angolok 10 napos floridai edzőtáboruk során Új-Zélandot és Kosztarikát is legyőzték kapott gól nélkül, majd egy zárt kapus felkészülési mérkőzésén 6-0-ra kiütötték a Miami FC együttesét.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 26-ától 27-ig
6: a 0,5 literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1 literes Jägermeister 8390 forint, az 1 literes Aperol 5890 forint, míg a Mionetto Prosecco mindössze 2490 forint.
5: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
7: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
8: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel, már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
5: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
9: Főnök, megyünk a vásárba?
10: Milyen vásárba, Micike?
9: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
11: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
10: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A belga válogatott elsőként, az egyiptomi pedig másodikként jutott tovább a labdarúgó világbajnokság G csoportjából. Belgium Vancouverben 5-1-re legyőzte az utolsóként záró új-zélandi csapatot, így jobb gólkülönbségével megelőzte Egyiptomot, amely Seattle-ben 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Irán még reménykedhet abban, hogy bekerül a 12 csoportból a 8 legjobb harmadik közé. Belgium szerdán Seattle-ben egy csoport harmadikkal küzd meg a 8-at döntőbe jutásért, míg Egyiptom pénteken Dallasban Ausztráliával találkozik. A H csoportból Spanyolország és nagy meglepetésre az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja jutott tovább. Az Európa-bajnok Spanyolország 1-0-ra legyőzte Uruguayt, amely így harmadikként zárt és 2 pontjával nem maradt esélye a legjobb csoport harmadikok közé kerülésre. A másik mérkőzésen a zöldfoki köztársaság gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, így 3 döntetlennel megszerezte a második helyet. A spanyolok csütörtökön a J csoport második helyezettjével találkoznak a 8-at döntőbe jutásért Los Angelesben, míg a zöldfoki köztársaság pénteken a címvédő Argentínával csap össze Miami-ban. A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 4-1-re legyőzte a tartalékosan felálló norvégokat az I csoport bosztoni mérkőzésén, így elsőként jutott tovább, míg rivális a másodikként. A 4-es második találkozóján Szenegál 5-0-ra legyőzte a pont nélkül búcsúzó Irakot, így 3 pontjával és plusz 2-es gólkülönbségével ott lesz a 8 legjobb csoport harmadik mezőnyében és folytathatja a legjobb 32 között. A franciák kedden egy csoport harmadikkal találkoznak New Yorkban a 8-at döntőbe jutásért, míg a norvégok ugyanezen a napon Elephant John parttal csapnak össze Dallasban.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
9: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
8: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnapi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Országos leállás jön a kis benzinkutaknál, pénteken így sok helyen nem lehet majd tankolni. A Független Benzinkutak Szövetsége egynapos bezárással tiltakozik, mert tagjaik állítása szerint nem kapták meg a hatósági árak miatti veszteségeikre korábban ígért kormányzati támogatást. A szervezet egyúttal egy új törvényjavaslat ellen is felemeli a szavát, amely véleményük szerint korlátlan felhatalmazást adna újabb hatósági árak bevezetésére.

biztosítják. A kukorica és a szőlőtermelők megsegítésére készített jogszabálytervezetet az Agrártárca 2025-ös asszálykárok, valamint a szőlő aranyszínű sárgaság betegség hatásainak kompenzálására.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A belga válogatott elsőként, az egyiptomi pedig másodikként jutott tovább a labdarúgó világbajnokság G csoportjából. Belgium Vancouverben 5-1-re legyőzte az utolsóként záró új-zélandi csapatot, így jobb gólkülönbségével megelőzte Egyiptomot, amely Seattle-ben 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Irán még reménykedhet abban, hogy bekerül a 12 csoportból a 8 legjobb harmadik közé. Belgium szerdán Seattle-ben egy csoport harmadikkal küzd meg a 8-as döntőbe jutásért, míg Egyiptom pénteken Dallasban Ausztráliával találkozik. A H csoportból Spanyolország és nagy meglepetésre az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja jutott tovább. Az Európa-bajnok Spanyolország 1-0-ra legyőzte Uruguayt, amely így harmadikként zárt és 2 pontjával nem maradt esélye a legjobb csoport harmadikok közé kerülésre. A másik mérkőzésen a zöldfoki köztársaság gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, így 3 döntetlennel megszerezte a második helyet. A spanyolok csütörtökön a J csoport második helyezettjével találkoznak a 8-as döntőbe jutásért Los Angelesben, míg a zöldfoki köztársaság pénteken a címvédő Argentínával csap össze Miami-ban. A legutóbb ezüstérmes francia válogatott 4-1-re legyőzte a tartalékosan felálló norvégokat az I csoport bostoni mérkőzésén, így elsőként jutott tovább, míg rivális a másodikként. A 4-es második találkozó Zóján Szenegál 5-0-ra legyőzte a pont nélkül búcsúzó Irakot, így 3 pontjával és plusz 2-es gólkülönbségével ott lesz a 8 legjobb csoport harmadik mezőnyében és folytathatja a legjobb 32 között. A franciák kedden egy csoport harmadikkal találkoznak New Yorkban a 8-as döntőbe jutásért, míg a norvégok ugyanezen a napon Elephant John parttal csapnak össze Dallasban.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A Tegnap és a Ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha vasárnap,
3: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Domtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
7: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba, Szarvasi út, a TV toronynál.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor. Ma is hozom az üzeneteket, és hozzuk a jó hangulatot természetesen. Az üzeneteké a főszerep a következő percekben. Rádiózzunk együtt!

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a Kívánság műsor, és itt egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, Rolinak, a haverunknak kívánunk nagyon boldog 35. születésnapot, és üzenjük neki, hogy nem ússza meg szárazon, hát bármit is jelentsen az üzenet továbbítva, és egy jó dal is természetesen emellé. Isten éltessen, Roli!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megy a kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazinműsor is. Most már pillanatokon belül, ugyanis a Kívánság műsor záró akkordjaihoz értünk el. A mai névnaposainkról ne feledkezzünk meg, ők a Lászlók, illetve a Kamillák, nekik nagyon boldog névnapot, ezzel pedig a Kívánság műsor tehát a végéhez is ért. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
3: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: kedvencei. Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A következő napok még nagy hőséget hozhatnak, nagy lesz a kánikula. A folyadékpótlásra nagyon figyeljünk, bőven a 40 fokokat fogja majd verni az időjárás és a hőmérőinknek a higanyszála. Erre készüljünk fel, egy picit megterhelheti a szervezetünket a következő pár nap. Én pedig zárom most ezt az órát, de a következőben is

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gólöröm! A véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Messi családja megszólalt Jorge állapotáról, orvosi felügyelet alatt lábadozik az argentin klasszis édesapja. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Rövid, de sokat mondó közleményben reagált a Messi család az elmúlt órákban megjelent találgatásokra. A család megerősítette, hogy Jorge Messi egészségügyi problémákkal küzd, jelenleg orvosi felügyelet alatt áll, és állapota kedvezően javul. A bejelentés nem csak egy egészségügyi helyzetet tisztázott, hanem határozott üzenetet is küldött. A család szerint a magánjárás jellegű ügyet egyesek nem megfelelő érzékenységgel, tisztelettel és diszkrécióval kezelték az utóbbi órákban. A Messi család hangsúlyozta, hogy csak Jorge közvetlen családja rendelkezik valós és pontos információkkal az állapotáról, a közlemény szerint minden olyan verzió, kijelentés vagy információ, amely nem közvetlenül a családtól és hivatalos csatornáiktól származik, nem tekinthető érvényesnek vagy igaznak. A nyilatkozatban az is szerepel, hogy amennyiben lesz közölni való friss hír,

0: arról a család a megfelelő időben és a megfelelő csatornákon keresztül ad majd tájékoztatást. A család az elmúlt órákban terjedő jelentésekre, pletykákra és találgatásokra reagált ilyen egyértelműen. A közlemény célja egyértelműen az volt, hogy lezárja a nem ellenőrzött információk körüli bizonytalanságot, és nyilvánossá tegye a helyzet kizárólag a családhoz köthető hivatalos tájékoztatásból ítélhető meg. A közleményben megfogalmazott hangnem alapján a család különösen fontosnak tartja a diszkréciót és azt, hogy a nyilvánosság tiszteletben tartsa a magánéletet.
1: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Feltöltve ezt az órát is rengeteg jó zenével, hogyha kell egy kis löket a mai munkához, akkor mindenféleképpen hangerőt a rádióra. Hozom a jó dalokat, és nem sokára egy érdekességgel is megismerkedünk.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Egy kis érdekesség, nem tudom, tudta-e, hogy a macskák képesek felismerni a nevüket, még hogyha igazából nem is reagálnak rá. Több kutatás igazolta, hogy a macskák megkülönböztetik saját nevüket más hasonló hangzású szavaktól, a viselkedésük azonban nem túl gyakran utal erre, mivel függetlenül természetük miatt nem mindig válaszolnak. Ez nem az intelligencia hiányát, hanem a motiváció különbségét jelzi. Röviden, nem azért nem jön a macsek, mert nem tudja, hogy hívtuk, hanem azért, mert nem akar. Hát ők ilyenek.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés-megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól, aminek a végéhez értünk. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ma is az elmúlt két órát, és holnap is jövök természetesen a délután első 2:60 percére. További szép napot kívánok!

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják a Sunshine FM-en. Történelmet írt a zöldfoki szigetek válogatottja a labdarúgó világbajnokságon, veretlenül 3 döntetlennel jutott tovább a csoportkörből, és a továbbjutás csak az utolsó pillanatokban vált biztossá, miután Spanyolország legyőzte Uruguayt. A játékosok a pályán telefonjaikon követték a másik mérkőzés végjátékát, majd örömünnepben törtek ki. A szövetségi kapitány Bubista szerint a fegyelem, az egység, a csapat szellem vezette sikerre a kis szigetországot, amely a nyolcaddöntőben a címvédő Argentinával találkozik majd. A világbajnokság egyik legkülönlegesebb története Szenegálhoz kötődik. Az ország hivatalos fotósa Sidi Talla vízum problémák miatt nem utazhatott el a válogatott Irak elleni mérkőzésére, ezért egy amerikai szállodai szobából a televízió képernyőjét fényképezve örökítette meg a találkozót. A fotós azt mondta, számára nem a helyszín a legfontosabb, hanem hogy képeken keresztül mesélhessen el történeteket. Bizarr állításokkal állt elő a brit The Telegraph Katar világbajnoki szereplésével kapcsolatban. A lap szerint mintegy 1000 szurkoló utazását és teljes ellátását finanszírozhatták azért, hogy a helyszínen buzdítsák a válogatottat. Az állítás szerint több résztvevő korábban még futballmérkőzésen sem járt, sőt, sokaknak semmilyen kapcsolatuk nem volt Katarhoz. A közel-keleti együttes a B csoport 4. helyén zárt, így már nem folytathatja a tornát. Ma este lezárul a labdarúgó világbajnokság csoportköre. Magyar idő szerint este 11 órától Panama, Anglia és Horvátország Gána találkozót rendeznek. Majd vasárnap hajnali 1:30-kor Kolumbia, Portugália, valamint Kongó, Üzbegisztán mérkőzés következik. A csoportszakaszt a Jordánia, Argentina és az Algéria, Ausztria összecsapás zárja. Ezek után természetesen

0: Természetesen véglegessé válik majd a nyolcad döntő mezőnye, és ismertek lesznek a mérkőzések időpontjai is.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: Székely délután kellemes kikapcsolódást kívánok a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Én debreceni Ilona vagyok. Június 27-e van. Kívánom, hogy teljen kellemesen. Ennek érdekében hozzuk a kedvenceket, a kedvencek között programokat, érdekességeket. Például a cukorbetegségről, a hagymáról és az ananászról, ami számtalan hűsítő koktél alapja lehet. És miközben azok készülnek, duruzsoljanak a háttérben a kedvencek.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Társadalmi szélű hirdetés.
4: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: A tegnapi és a ma kedvencei
1: Békés megye kedvenc rádiójában Csaba Rádió.
2: Hűsítő kedvencekkel jövünk. Ez a Csaba 88.9-en június 27-én a hagyma napon. A vörös hagyma minden háztartásban megtalálható, így van ez rendjén, hiszen tele van tápanyaggal. Jót tesz a szívnek és antioxidánsban is gazdag, csökkenti a vércukorszintet és antibakteriális hatású is. Ráadásul erősíti a csontokat. Szóval nem véletlenül van a hagymának külön napja. Kedvenc hagymás ételünket pedig kinézhetjük a netről, közben szóljanak a legjobb zenék.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD BK

0: egyik legkülönlegesebb története Szenegálhoz kötődik. Az ország hivatalos futósa Sidi Talla vízum problémák miatt nem utazhatott el a válogatott Irak elleni mérkőzésére, ezért egy amerikai szállodai szobából a televízió képernyőjét fényképezve örökítette meg a találkozót. A futós azt mondta, számára nem a helyszín a legfontosabb, hanem hogy képeken keresztül mesélhessen el történeteket. Bizarr állításokkal állt elő a brit The Telegraph Katar világbajnoki szereplésével kapcsolatban. A lap szerint mintegy 1000 szurkoló utazását és teljes ellátását finanszírozhatták azért, hogy a helyszínen buzdítsák a válogatottat. Az állítás szerint több résztvevő korábban még futballmérkőzésen sem járt, sőt, sokaknak semmilyen kapcsolatuk nem volt Katarhoz. A közel-keleti együttes a B csoport negyedik helyén zárt, így már nem folytathatja a tornát. Ma este lezárul a labdarúgó világbajnokság csoportköre. Magyar idő szerint este 11 órától Panama, Anglia és Horvátország Gána találkozót rendeznek. Majd vasárnap hajnali 1:30-kor Kolumbia, Portugália, valamint Kongó, Üzbegisztán mérkőzés következik. A csoportszakaszt a Jordánia, Argentina és az Algéria, Ausztria összecsapás zárja. Ezek után természetesen véglegessé válik majd a 8. döntő mezőnye, és ismertek lesznek a mérkőzések időpontjai is.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba
4: Rádió. Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, június 27-e van. A jégkrém torta napja. Ebben a nagy melegben szerintem örömmel ünnepeljük. A kezdeményezést 2018-ban indította el egy floridai család. Így emlékeztek meg a jégkrém torta imádó édesanyjukról a születésnapján. Az első jégkrém torta a 19. században készült, gyümölcsökkel és fagylalttal bélelt öntő formákban. Biztosan mindenkinek van saját kedvence. Apropó kedvencek, az előttünk álló órákban is a kedvencek szólnak.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
2: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
3: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belváros. A Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 26-ától 27-ig
4: a 0,5 literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1 literes Jägermeister 8390 forint, az 1 literes Aperol 5890 forint, míg a Mionetto Prosecco mindössze 2490 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
5: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
7: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike!
8: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
9: Reklámot hallottak.

0: kedvencei. Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Kellemes nyári délutánt, jó munkát, szép napot mindenkinek. Ez a Csaba 88.9. június 27-én. Isten éltessen minden Lászlót. A szláv eredetű név jelentése hatalom és dicsőség. A 19. századi felújítása óta Szent László király tisztelete miatt igen népszerű névről beszélünk. Állítólag, aki ezt a nevet kapja, az figyelmes, türelmes és igen találékony. Én kívánom, hogy boldog is legyen. És sok-sok boldogságot kívánunk mindazoknak, akik június 27-én születtek. Johnny Depp idézetet hoztam. Neves annyit, amennyi levegőt veszel, és szeres addig, amíg csak élsz. Jó lenne hinni, hogy az ünnepeltek meg tudják fogadni ezt a tanácsot. Sok-sok boldogságot! I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Sok-sok kedvenc, mind itt szól a Csabán, mindjárt folytatjuk is a sort, de most nézzünk bele a kalendáriumba, június 27-e van, a cukorbetegek világnapja, 1991 óta. Ezek a világnapok mindig egy-egy adott dologra szeretnék felhívni a figyelmet, most például a járványos méreteket öltött cukorbetegségre. Jelenleg a világon 285 millió ember szenved cukorbetegségben. 10 év múlva ez a szám 366 millióra nőhet jó eséllyel. A cukorbetegek világnapja szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a megfelelő életmód, a fizikai aktivitás, az étrend és az önellenőrzés mennyire fontos. A prevenció, illetve már a betegség során is. Vigyázzon magára mindenki, most vissza a kedvencekhez.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Annap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig programok, hiszen július 2-ig várják az érdeklődőket az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok program sorozatra. Június 28-án vasárnap 17 órától a Békési Református templomban a Prima Primissima közönségdíjas nyíregyházi leánykar lép fel. A programsorozat július 2-án csütörtökön 17 órától zárul a Nemzetközi Vonós Zenekari Tábor és Kurzus záróhangversenyével. További részletek a békésikultúra.hu weboldalon.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek korlátozása június 27-én szombaton, 22 órától június 28-án vasárnap.

be műszaki állapotát, valamint gondoskodjon elegendő ivóvízről. Több mint tízszeresére növeli a kormány 2030-ig a magyarországi szélerőmű kapacitásokat, így a jelenlegi teljesítmény 4 gigawattra emelkedik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette a hazai szélerőmű program újraindítását, amelynek első lépéseként augusztus 31-én egy

0: Pár órával az akció előtt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a tisztító tűz művelet az egészségügyben is folyamatos lesz a visszaélések felszámolása érdekében. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják a Sunshine FM-en. Történelmet írt a zöldfoki szigetek válogatottja a labdarúgó világbajnokságon. Veretlenül 3 döntetlennel jutott tovább a csoportkörből, és a továbbjutás csak az utolsó pillanatokban vált biztossá, miután Spanyolország legyőzte Uruguayt. A játékosok a pályán telefonjaikon követték a másik mérkőzés végjátékát, majd örömünnepben törtek ki. A szövetségi kapitány Bubista szerint a fegyelem, az egység, a csapat szellem vezette sikerre a kis szigetországot, amely a nyolcaddöntőben a címvédő Argentinával találkozik majd. A világban

0: A világ egyik legkülönlegesebb története Szenegálhoz kötődik. Az ország hivatalos futósa Sidi Talla vízum problémák miatt nem utazhatott el a válogatott Irak elleni mérkőzésére, ezért egy amerikai szállodai szobából a televízió képernyőjét fényképezve örökítette meg a találkozót. A futós azt mondta, számára nem a helyszín a legfontosabb, hanem hogy képeken keresztül mesélhessen el történeteket. Bizarr állításokkal állt elő a brit The Telegraph Katar világbajnoki szereplésével kapcsolatban. A lap szerint mintegy 1000 szurkoló utazását és teljes ellátását finanszírozhatták azért, hogy a helyszínen buzdítsák a válogatottat. Az állítás szerint több résztvevő korábban még futballmérkőzésen sem járt, sőt, sokaknak semmilyen kapcsolatuk nem volt Katarhoz. A közel-keleti együttes a B csoport negyedik helyén zárt, így már nem folytathatja a tornát. Ma este lezárul a labdarúgó világbajnokság csoportköre. Magyar idő szerint este 11 órától Panama, Anglia és Horvátország Gána találkozót rendeznek. Majd vasárnap hajnali 1:30-kor Kolumbia, Portugália, valamint Kongó, Üzbegisztán mérkőzés következik. A csoportszakaszt a Jordánia, Argentina és az Algéria, Ausztria összecsapás zárja. Ezek után természetesen véglegessé válik majd a 8. döntő mezőnye, és ismertek lesznek a mérkőzések időpontjai is.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba 88.9. június 27-e van. Ma ünnepeljük a jégkrémtortát, a napszemüveget, a hagymát, és még az ananászt is. Aki úgy dönt, hogy ezek közül az ananászt ünnepli, mondjuk azzal, hogy fogyaszt belőle, az jól teszi, hiszen az ananász tele van antioxidánsokkal, így aztán erősíti az immunrendszert. Jó az ízületekre, a csontokra, és még az emésztésre is. Ennyi jó hír után szóljanak az igazi, jó nyári zenék.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
4: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
5: Ha vasárnap,
6: akkor légvárnap! Irány a Csaba Center!
7: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
8: Miért nem termel a napelemem?
9: Mert koszos haver.
8: És kimossa le?
10: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
11: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
12: Internetix.
11: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
12: Internetix.
11: Díjmentes bekötés.
12: Internetix.
11: Legmodernebb optikai hálózat.
12: Internetix.
11: Megbízható, elérhető, korlátlan.
12: Internetix.
11: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
12: Internetix.
11: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
13: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek, ez a Csaba, ahol tegnap a meccszörp titkait elemeztük. Terem a megy, érdemes szemezgetni, rengeteg jótékony hatása van, és érdemes üvegbe zárni, kevésbé napsütötte napokra. Olyankor ugyanis segít majd felidézni a nyarat. Mint mondtam, tegnap a meccszörpről meséltem, na de mi legyen a gyümölcs húsával, ami a meccszörp készítéséhez nem kell. Az egyik recept szerint a szörpkészítés után visszamaradt megyhús tökéletes alapanyag egy intenzív, sűrű, gazdaságos lekvárhoz. Ez a recept azt tanácsolja, hogy kezdjük kicsiben és kísérletezzünk, keverjünk hozzá étcsokoládét, fahéjat vagy vaníliát. Kis adagban kipróbáljuk, hogy ízlik, és hogyha bejön, beválik, akkor nagyobb adaggal is próbálkozhatunk. Remélem, sikerült valakinek felkelteni az érdeklődését, most hozzuk a kedvenceket.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
8: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
7: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Változatosan szólnak kedvenceink pont úgy, ahogyan szeretjük, június 27-én a napszemüveg napján. A kezdeményezést 2014-ben indították el, nem csak a menő kinézet miatt, elsősorban az UV-szűrés, azaz szemünk védelme érdekében. A napszemüveg napján pedig egy kis érdekesség, bár ezt a napot bő 10 éve ünnepeljük, a története mégis elképesztő. A 12. századi Kínában füstkvarcból készítettek lencséket, de nem a nap ellen. A bírák viselték a tárgyalásokon, hogy elrejtsék az érzelmeiket. Mi nem rejtegetjük a kedvenceket, a napszemüveg napján is hozzuk őket.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba, elérkezett a búcsunk ideje. Még egy kis emlékeztető arról, hogy mi mindent ünneplünk a mai napon. A jégkrémtortát, a napszemüveget, a hagymát és a Happy Birthday to You dallamát. És ünnepeljük azt, hogy nyár van, és hogy együtt hallgatjuk a kedvenceket. Én köszönöm a társaságot, találkozzunk holnap is. Viszont hallásra! Chris Brown.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Országos leállás jön a kis benzinkutaknál, pénteken itt sok helyen nem lehet majd tankolni. A Független Benzinkutak Szövetsége egynapos bezárással tiltakozik, mert tagjaik állítása szerint nem kapták meg a hatósági árak miatti veszteségeikre korábban ígért kormányzati támogatást. A szervezet egyúttal egy új törvényjavaslat ellen is felemeli a szavát, amely véleményük szerint korlátlan felhatalmazást adna újabb hatósági árak bevezetésére. Július elején érkezik a hazai termesztésű szabadföldi dinnye az üzletekbe, július 5-e és 10-e között pedig már országszerte a boltok polcain lesz a friss magyar áru. A termesztők szerint a tavaszi fagyok idén nem okoztak károkat, így jó hozamra és kiemelkedő minőségre lehet számítani. A szakmai szervezetek a külföldi termékek helyett a hazai dinnye vásárlására ösztönöznek, amely az előzetes becslések szerint az importárukhoz képest körülbelül 200 forinttal lesz drágább. Hétvégétől harmadfokúra emelik a hőségriasztást, az extrém meleg miatt pedig ingyenes vízosztással várja utasait a MÁV és a Volán busz a legforgalmasabb állomásokon. A legmelegebb órákban általában 10 és 17 óra között több nagyvárosban, a vasút és autóbusz állomásokon is osztanak ásványvizet a készlet erejéig. A közlekedési társaság a kiemelkedő hétvégi utasforgalom miatt javasolja a jegyek előre megváltását, a kellemesebb utazás érdekében pedig a modern klímaberendezéssel felszerelt járatok választását kéri. Tilossá válik a zsiráfok, elefántok, medvék és fókák szerepeltetése a hazai cirkuszokban egy új kormányrendelet tervezet szerint, amelyről június 29-ig

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Ellopták, majd visszaszerezték az angol válogatott felszerelését a VB rajt előtt. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. Eltulajdonították az angol válogatott felszerelését Kansas City-ben, azonban végül pozitív vége lett a történetnek. Kellemetlen incidens zavarta meg az angol válogatott világbajnoki felkészülését, miután több edzés felszerelést is elloptak a csapat egyik járművéből. A jó hír azonban az, hogy a hiányzó tárgyak nagy részét már sikerült visszaszerezni, mindösszesen 5 nap a horvátok elleni VB nyitány előtt. A lopás akkor történt, amikor az Angol Labdarúgó Szövetség logisztikai csapata a válogatott új bázisát rendezte be a Kansas-i Swope Soccer Village-ben. A felszereléseket szállító furgont még nem pakolták ki teljesen, amikor ismeretlenek több tárgyat, főként stoplisokat és edzésfelszereléseket eltulajdonítottak. A helyi rendőrség megerősítette, hogy nyomozást indított az ügyben, és 2 gyanúsítottat már őrizetbe is vettek, a hatóságok szerint a vizsgálat továbbra is folyamatban van. A történtek nem befolyásolták érdemben a csapat felkészülését, az angolok 10 napos floridai edzőtáboruk során Új-Zélandot és Kosztarikát is legyőzték kapott gól nélkül, majd egy zárt kapus felkészülési mérkőzésén 6-0-ra kiütötték a Miami FC együttesét.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója.
4: Csaba Rádió.
3: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: time!
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
2: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Miért nem termel a napelemem?
4: Mert koszos haver.
3: És ki mossa le?
5: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
6: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
7: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
8: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
9: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
10: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
11: Reklámot hallottak.

Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 27-e szombat van, a Lászlók ünneplik névnapjukat. A László férfi név a szláv Ladislav Vladislav névből fejlődött, a szláv név jelentése hatalom, dicsőség. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
3: A nagy álmom Portugália lenne.
4: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
5: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Csaba Rádió.

0: ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 27-e szombat van, a mai napon ünnepli 51. születésnapját Tobey Maguire, amerikai színész és producer, aki leginkább a Sam Raimi által rendezett Pókember trilógia címszereplőjeként vált világhírűvé. A filmezés mellett saját gyártócégén keresztül aktívan producerkedik, olyan filmekben dolgozott, mint a Babylon vagy a Nobody második része. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek, kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
4: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Békés megye kedvenc rádiója.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 27-e szombat van, 25 évvel ezelőtt hunyt el Jack Lemmon. A film történet egyik legelismertebb és legsokoldalúbb, kétszeres Oscar-díjas amerikai színésze, aki egyaránt zseniálisan alakított drámai és komikus karaktereket. Ő volt a legelső színész, aki a legjobb férfi mellékszereplő és a legjobb férfi főszereplő kategóriában is elnyerte az Oscar-díjat. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gúlöröm!
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
4: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
5: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
6: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
7: Reklámot hallottak.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 27-e szombat van, 10 évvel ezelőtt hunyt el Bud Spencer, Carlo Pedersoli, világhírű olasz színész, rendező és producer, aki Magyarországon is hatalmas kultusznak örvend. Filmes karrierje előtt kiemelkedő sportoló volt, ő volt az első olasz úszó, aki 100 méteres gyorsúszásban egy percen belüli időt ért el, emellett olimpikon vízilabdázóként is sikereket aratott. Leginkább a pofonosztó óriás karakteréről, a Piedone filmekről, valamint a Terence Hill-lel közös legendás akcióvígjátékairól ismert. Tisztelettel emlékezünk rá.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. június 27-e szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Látványtervek készültek a Békés Csabai közlekedési csomóponthoz. Az év szakdolgozója díjjal ismerték el a vármegyei kórház főnővérét. Több mint 600 riasztásuk volt tavaly a Békés Csabai tűzoltóknak. Esti közös futással ünnepelték Szent Iváni jelét Békés Csabán. Új közlekedési központ, egyfajta városkapu jöhet létre Békés Csabán. A helyközi tömegközlekedési csomópont kialakítására kiírt tervpályázat eredményeit kedden ismertették a Csabagyöngye Kulturális Központban. A pályaművek azt mutatják be, hogyan lehetne hatékonyabban összekapcsolni a vasútállomást és a buszpályaudvart, valamint megújítani a környezetet. A pályázat célja az volt, hogy a közel 10 éve felújított vasútállomás és a buszpályaudvar közötti kapcsolat szorosabbá váljon és megoldások szülessenek a két létesítmény jobb kihasználására. Emellett fontos szempont volt, hogy a vasúti és autóbuszos közlekedés mellett a gyalogos, kerékpáros és autós forgalom is gyorsan, biztonságosan és kényelmesen kapcsolódjon egymáshoz. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium területi tervezésért és építésügyi igazgatásért felelős helyettes államtitkára Gombos Márk elmondta, egy olyan korszerű közlekedési csomópont kialakítása volt a cél, amely megfelel a helyi és az országos közlekedési igényeknek. Legyen szó vasútról, autóbuszról vagy kerékpáros közlekedésről. A tervpályázatra 14 pályamű érkezett. A helyettes államtitkár szerint a pályázók több olyan építészeti, városépítészeti és tájépítészeti megoldást is bemutattak, amelyek érdemben hozzájárulhatnak Békés Csaba fejlesztéséhez. Az értékelés során kiemelt szempont volt a biztonságos használhatóság, a különböző közlekedési funkciók egyértelmű elválasztása, valamint a konfliktus helyzetek csökkentése. A zsűri olyan terveket részesített előnyben, amelyek a város kapu jelleg kialakításával méltó érkezés és indulási pontot teremtenének Békés Csabán, miközben új találkozóhelyként is szolgálhatnának a város lakói és az utazók számára. Gombos Márk hozzátette, a legjobbnak ítélt pályaművek nem csak jól működő megoldásokat kínáltak, hanem építészeti szempontból is magas színvonalat képviseltek. A Békés Vármegyei Központi Kórház traumatológiai és ortopédiai részlegének főnővére az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából vehette át az év szakdolgozója díjat. A kitüntetett szerint az elismerés nem csak számára, hanem az egész osztály számára is nagy büszkeséget jelent. A főnővér elmondta, teljes meglepetésként érte a díj, mivel a jelölésről semmit sem tudott. Úgy érkezett a kórház ünnepségre, hogy egy szakmai előadást hallgat majd meg. Arra azonban nem számított, hogy ő lesz az esemény egyik központi szereplője. Több mint 30 éves pályafutását 1992-ben kezdte a Békés Csabai Baleseti Osztályon. Azóta szakma és az osztály is jelentős változásokon ment keresztül, de a betegek iránti elkötelezettsége változatlan maradt. Az elmúlt év különösen nagy kihívást jelentett számára, miután a Békés Csabai és a Gyulai Traumatológiai Egységek összevonásával egy 71-as 63 szakdolgozót és 5 szakrendelőt magában foglaló szervezeti egység jött létre. A főnővér szerint a siker kulcsa az volt, hogy a korábban eltérő szemlélettel működő csapatok közös célok mentén kezdtek együtt dolgozni, így már a egységes közösséget alkotnak. Hangsúlyozta, hogy egy vezetőnek egyszerre kell empatikusnak, következetesnek és határozottnak lennie, miközben minden munkatársra és betegre egyaránt figyelmet kell fordítania. Úgy véli, a jó kommunikáció alapvető fontosságú, hiszen minden beteg más, ezért mindenkihez a saját életkorának is helyzetének megfelelő módon kell fordulni. Bár fiatalon még pedagógusnak készült, végül egy barátnője hatására az egészségügyi pályát választotta. Döntését azóta sem bánta meg, és ma is megerősítik hivatásában azok a találkozások, amikor egykori betegei az utcán is felismerik és köszöntik.

0: Több mint 600 alkalommal vonultak tavaly a Békéscsabai hivatásos tűzoltók tűzesetekhez és műszaki mentésekhez. A tapasztalatokat összegző beszámolót a Békéscsabai közgyűlés legutóbbi ülésén tárgyalták, a legtöbb feladatot a 2025 júliusi vihar okozta. A Békéscsabai hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnoka Somogyvári Attila tűzoltóőrnagy elmondta, hogy az állomány a jogszabályi előírásoknak megfelelően magas szakmai színvonalon látta el feladatait. Hozzátette, hogy a szolgálatot teljesítő között több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakemberek is dolgoznak. A parancsnokság 3 gépjármű fecskendővel rendelkezik, amelyek közül 2 Békéscsabán, egy pedig Mezőberényben áll készenlétben. Emellett vízszállító, magasból mentő és műszaki mentőjármű is rendelkezésre áll. A működési területről 2025-ben 968 bejelentés érkezett, szemben az előző évi 936-tal. Miközben a tűzesetek száma 59-el csökkent, a műszaki mentéseké 73-mal emelkedett. Ebben jelentős szerepet játszott a júliusi rendkívüli időjárás, amely viharos, széllel és heves csapadékkal érkezett. A viharkárok miatt Békés vármegyében összesen 1100 riasztást kaptak a tűzoltók, ebből 232 a Békéscsabai működési területet érintette. Békéscsabán a bejelentések száma egy év alatt 565-ről 623-ra nőtt. A lakóingatlanokban és szabadtéren keletkezett tüzek száma ugyan csökkent, és halálos áldozatot egyik sem követelt. 3 esetben azonban 6-an megsérültek, ami szintén kevesebb az előző évinél. A műszaki mentések száma ezzel szemben jelentősen emelkedett. A legtöbb riasztás viharkárokhoz, például kidőlt fák eltávolításához érkezett, de a tűzoltók, gondosórák jelzései, közlekedési balesetek, ajtónyitások és szénmonoxid szivárgások miatt is több alkalommal beavatkoztak. A BSI Békéscsabai futó nagykövetei közös esti futással csatlakoztak a Szent Iván éjjeléhez kapcsolódó országos programsorozathoz. A résztvevők egy 7 kilométeres belvárosi útvonalat teljesítettek, miközben az esemény célja a futás népszerűsítése, a rendszeres testmozgás ösztönzése és a közösségépítés volt. A nagy meleg ellenére több mint 30-an jelezték részvételi szándékukat. A futók este 7 óra előtt gyülekeztek a Szent István téren, ahol közös bemelegítés után indultak útnak. Az útvonal az Andrássy úton, a Körösparton és a Derkovics soron vezetett, majd a folyó túloldalán tértek vissza a Szent István térre. Tóth László futó nagykövet elmondta, hogy a közösséget elsősorban amatőr futók alkotják, akiket szeretnének összetartani és rendszeres mozgásra ösztönözni. Hozzátette, hogy az ilyen rendezvények jó lehetőséget teremtenek arra is, hogy a résztvevők futótársakat találjanak, ami a hétköznapi edzéseket is könnyebbé teszi. A BSI Békéscsabai futó nagykövetei egyébként minden vasárnap délelőtt 9 órától szerveznek közös futásokat. Újvári Zsuzsanna futó nagykövet elmondta, hogy a Szent Ivánéi esemény ötlete is ebből a közösségi kezdeményezésből született. Kiemelte, hogy az év egyik leghosszabb napja jó alkalmat kínált egy esti futás megszervezésére és a sport népszerűsítésére. Az előzetes visszajelzések alapján mintegy 30-an csatlakoztak a programhoz. A résztvevők között olyanok is voltak, akik rendszeresen bekapcsolódnak a közösségi futásokba. Egyikük elmondta, hogy 2 éve fut, és ugyanennyi ideje tagja a közösségnek. Hozzátette, hogy rendszeresen részt vesz a vasárnapi futásokon, ezért amikor értesült a Szent Ivánéi rendezvényről, családjával együtt örömmel csatlakozott a programhoz. Önök a Békéscsabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békéscsabáról.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 27-e szombat van, 167 évvel ezelőtt született Mildred J. Hill, a Happy Birthday to You dallamának szerzőnője. Mildred J. Hill amerikai dalszerző, akinek eredetileg a Good Morning to All című dalához írt zenéjét a világszerte ismert Happy Birthday to You-hoz adaptálták. Kentucky államban Louisville-ben született, óvodában és vasárnapi iskolában tanított, zeneszerzéssel foglalkozott, tanulmányozta az Afrikából behurcolt rabszolgák vallási énekeit. Az 1893-ban kiadott Good Morning to All dallamát először 1912-ben alkalmazták a Happy Birthday to You-ra, amelynek szövegírója ismeretlen. Mildredet 1935-ben hivatalosan is a híres dalszerzők közé sorolták. Tisztelettel emlékezünk rá. Nos, megyünk is tovább, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és Anna kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a Tegnap és a Ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Messi családja megszólalt Jorge állapotáról, orvosi felügyelet alatt lábadozik az argentin klasszis édesapja. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Rövid, de sokat mondó közleményben reagált a Messi család az elmúlt órákban megjelent találgatásokra. A család megerősítette, hogy Jorge Messi egészségügyi problémákkal küzd, jelenleg orvosi felügyelet alatt áll, és állapota kedvezően javul. A bejelentés nem csak egy egészségügyi helyzetet tisztázott, hanem határozott üzenetet is küldött. A család szerint a magánjárás jellegű ügyet egyesek nem megfelelő érzékenységgel, tisztelettel és diszkrécióval kezelték az utóbbi órákban. A Messi család hangsúlyozta, hogy csak Jorge közvetlen családja rendelkezik valós és pontos információkkal az állapotáról. A közlemény szerint minden olyan verzió, kijelentés vagy információ, amely nem közvetlenül a családtól és hivatalos csatornáiktól származik, nem tekinthető érvényesnek vagy igaznak. A nyilatkozatban az is szerepel, hogy amennyiben lesz közölni való friss hír, arról a család a megfelelő időben és a megfelelő csatornákon keresztül ad majd tájékoztatást. A család az elmúlt órákban terjedő jelentésekre, pletykákra és találgatásokra reagált ilyen egyértelműen. A közlemény célja egyértelműen az volt, hogy lezárja a nem ellenőrzött információk körüli bizonytalanságot, és nyilvánossá tegye, a helyzet kizárólag a családhoz köthető hivatalos tájékoztatásból ítélhető meg. A közleményben megfogalmazott hangnem alapján a család különösen fontosnak tartja a diszkréciót és azt, hogy a nyilvánosság tiszteletben tartsa a magánéletet.
2: Hull öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió.
4: A legjobb dalokkal indult, és természetesen ezekkel folytatódik a szombat esténk itt a Csaba Rádión. Hello mindenkinek, Éhán Szalai Balázs vagyok, azt ígérhetem nektek, hogy ezt a hétvégét is a lehető legkellemesebben fogjuk eltölteni. Így, együtt, jó rádiózást!

0: Csaba Rádió.
1: Maroon 5 újdonságot mutatok, a Los Angeles és lágergyárosok tavaly adták ki a Love is Like című albumukat, majd rögtön utána annak deluxe verzióját is. Azóta a csapat nem nagyon hallatott magáról, egészen mostanáig megjelent ugyanis a Heroin című kislemezük, amely visszatérést jelent a régi nagy slágerekből ismert hangzásvilághoz. Az energia, modern és elegáns produkció, valamint Adam összetévesztetetlen hangja tényleg a régi időket idézi, és a legerősebb formájában mutatja meg a Maroon 5 nevű bandát.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
3: A nagy álmom Portugália lenne.
4: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
5: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Óriási a szárazság mindenfelé a Kárpát-medencében, hát főleg itt a mi térségünkben. Elképesztő már időnként a látvány is egy-egy vízfolyás mellett, vagy annak helyén. Legutóbb a Sebeskörösről érkeztek meglehetősen aggasztó képek az alacsony vízállásról. Közben pedig folytatódik a forróság, sőt, hát tetőzik majd a következő napokban minden valószínűség szerint meleg rekordokkal és egyéb más évszázados rekordokkal, ahogy a meteorológusok azt már előre megjósolták. Némi enyhülés majd július első napjaiban érkezhet, hiszen akkor egy hideg front súrolhat minket, úgyhogy néhány nap és visszaesik a hőmérséklet, de hát addig még kitartást, hiszen a java még hátra van.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek fotel.

0: Ez a Csaba.
1: Visszanyúl a gyökereihez, vadonatúj albumán Shania Twain. A friss korong július végén jön majd, és az énekesnő szerint pályafutása egyik legszemélyesebb anyaga lesz. Ha nem ez első ízelítője, megérkezett közben Dirty Rosie címmel, ebben egyszerre hallható a klasszikus country hangzás, a rockos lendület, és a westernes világ, ami ugye mindig is meghatározta saját zenét. Az új albumon az énekesnő saját fiatalkorára és zenei inspirációira tekint vissza, miközben több műfajt is összegyúr, a hagyományos country mellett pop, soul és rockos elemek is helyet kapnak a dalokban. A célja most nem egy újabb látványos pop produkció, hanem egy szinte személyes zenei utazás. Shania Twain a nyáron Harry Styles oldalán is színpadra lép majd

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Újabb sziget fellépőket jelentettek be az idei kínálatból. Ezúttal 25 országból érkező, mintegy fél száz név szerepel a listán. Jön például Budapestre a brit rap star Skepta, a kortárs R&B egyik legtehetségesebb énekesnője, George Smith, a világszerte ünnepel DJ Peggy Goo, a norvég popstar Sigrid, a belga elektronikus legenda Solvax, valamint az Unwritten című számmal berobbant Natasha Bedingfield szintén. Az idei sziget nemzetközi zenei felhozatala egy nagy színpados headliner hián lassan

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: 9 rádiója. Csaba Rádió.
1: Megyünk tovább a szombatesti vidámságokkal, régi nagy klasszikusokkal. Egy szóval a kedvenceinkkel itt a Csaba Rádión. Hello ismét mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy nagyon kellemesen töltitek velünk az időt. Legyen ez így. A folytatásban is jó rádiózást kívánok, már hozom is a következő nagy slágert.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ahogy az várható volt, jött egy nyári sláger Calvin Harris-től, az ír énekes dalszerző Jazzy oldalán írta ki magából a legújabb szerzeményt, az a Satisfy. A skót lemezlovas idén Guinness rekordot döntött, amikor Brazíliában több mint 1,5 millió ember előtt játszott. Nem sokára pedig folytatja a világ első két heti rezidenciáját az egyik híres klubban Ibizán, elindítva 5. sikeres szezonját a szigeten. Ezen kívül Las Vegasban is visszatérő rezidens marad, valamint számtalan világ körüli fellépés meghívása is van. Jelenleg amúgy ő a 18. leghallgatottabb előadó a Spotify-on. Az énekes Jazzy pedig Dublinból származik, és bár kevesebb, mint 5 éve aktív, több platina lemezzel is büszkélkedhet már.

Britney Spears is csatlakozott azokhoz a sztárokhoz, akik értékesítették a zenei katalógusok jogait. A TMZ információi szerint a Grammy-díjas énekesnő már meg is kötött egy megállapodást a Primary Wave kiadóval. Ezt a tavalyi év végén véglegesítették. Nincs még hivatalos megerősítés egyik fél részéről sem, viszont meglehetősen biztosnak tűnnek ezek az infók. A 41 éves popsztár életműve a 90-es évek és a 2000-es évek elejének meghatározó slágereit foglalja magában, és biztos, hogy nagyon értékes, hiszen a 99-es debütálása óta Britney Spears 9 stúdióalbumot jelentett meg, világszerte pedig több mint 150 millió

Rádió. Csaba Rádió. Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba, Csaba Rádió.
1: Van még hátra szombat esténkből egy kevés időnk együtt, hogy remek zenék társaságában tölthessük el közösen. Hello, megint én Hászalai Balázs vagyok. Arra biztatnak benneteket, hogy töltsük is el a lehető legkellemesebben ezt az időszakot. Hozom a következő kedvencünket. Jó rádiózást!

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Nyárindító hangulatot hoz, paloznak a Jazz Picnic idén is, annak ellenére, hogy a nyár második felében rendezik meg, viszont berobbantja az északi parton a szezon javát, ezt ígérik a koncertélmények mellé a szervezők. A nagy színpadon most poposabb lesz állítólag a hangzás, a kisebb helyszíneken pedig a klasszikus jazz kap főszerepet. A programot ráadásul borkóstolók és divat bemutatók is színesítik a magyar tengerpartján, így valódi összművészeti élmény várja a látogatókat, akik amúgy egyre többen vannak már a paloznaki jazz pikniken. A zárónap igencsak izgalmasnak ígérkezik, idén egy legendás brit formáció indítja az estét, ők Matt Bianco.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Arra biztatok mindenkit, hogy töltsök kellemesen a hétvégét. Hallgassátok egész hétvégén a Csaba Rádió kedvenceit. Én legközelebb holnap este hozom majd ezeket. Találkozunk vasárnap is. Hászalai Balást hallottátok. Jó ét, vigyázzatok magatokra.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

szenvedni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a tiéd. Minek őre menni?

0: remegni a félek. Éreznéd élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: A Technovation ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.